A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenét!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
2: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
3: Yeah, I was talking.
2: Hello.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Super DJ Rádióban.
1: Csak te kezdzel élünk!

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Júlton 4 fölött 26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Jani

a messengeremen ott tudtok írni, aki szerette, illetve megadott egy jó ötletet, hogy akinek esetleg az én Viberem is megvan, akkor ne a rádió Viberén, hanem a sajátomra írjatok 0632194807. Ez egy-két napig lesz egy ideiglenes jelleggel, úgyhogy addig is kitartást kívánok, mert egy másik gépről dolgozom. Viszont akkor az első dallal már is bekezdenék, ez pedig a videózsén, és akkor velünk közös felvétel a This Is Me és Kid Massive remixét halljátok. Jó szórakozás, kellemes hallgatódás mindenkinek!

Na, sérül, szépen itt is vagytok, köszönöm szépen a megértést, Bődi Szabjónak is kellene, szép napot kívánok. Aztán itt van velünk, igen, Ildikó, neked is kellene, szép napot kívánok, jó napot, jó adást kívánok mindenkinek, Kakó Gabinak is jó napot kívánok, mesterünk, na meg természetesen mindenkinek, köszönjük, kedves Gábor, és Sutka úr is küldött, és Sutkát hírozták küldelő pozícióba, üdvözlet a villalakóknak, villalakók is kellene, szép napot kívánok, örülök, hogy itt vagytok velünk is, a Isten urat is üdvözlöm Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből, ő pedig az én Viberemről írt nekünk, ott meg a folytatásban, mert közben zenélünk, jön a muzsika, ez a Busted Love.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Az otthonik rendszer, nem mondjuk megpróbálok az anomáliákkal megküzdeni, de nem biztos, hogy sikerül. Úgyhogy még egy próbát teszünk, ha így is ledob, akkor sajnos ez nem fog működni ma, de megpróbálkozunk a lehetetlennel.

sun.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Borisz a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Super DJ Radio.

0: be cool.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu
2: 31 seconds and we're going for auto sequence start.

Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is. Super DJ.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.com.

0: Thank you!
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amatőr DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Hát szép napot, szuper DJ Radio, szép napot, szuperek, Selection Live, délután Selection Live itt a Szuper DJ Radio-ban, 2-től egészen 4-ig élő mixel velem Degasszal, és természetesen veletek, Viber számunk 70-45-95-995, ide írhattok nekem, és természetesen a weboldalunk pedig a www.szuperdjradio.hu, de ezt már mindenki tudja. Kellemes délután mindenkinek, jó szórakozást!

És itt is van velünk a Viberen Kakuk Gabi. Na, jó napot kívánok! Itt vagyok, kellemeset mindenkinek. Hát örülök, hogy itt vagy, és kellemes napot neked is, és itt van is a István, és csodálatos napot és szuper délután kívánunk neked, kedves Regasz, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család. Örül neked, hogy hallhatunk téged. És azt írja, hogy mindig jól jön a Selection Live, hát örülök neki, hogy hallgattok most is. Kellemes napot nektek is.

És még egy üzenet a Viberen. Sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és jó munkát. Vigyázzatok magatokra. Üdv, Ari Bálint, DJ Baluka innen a Toyota Embedből, a fényező műhelyből, és jó hétét kell mindenkinek. Hát az még Ari van, de valakinek már elkezdődött. Kellemes napot nektek is.

és aki rutinos Selection Live hallgató, többek között is a István is, hiszen így, ahogy amennyiből lehet, ő mindig sosem hagyja ki a Super DJ Radio adását, főleg a Selection Live-ot. Azt tudja, hogy vannak sokszor újdonságok, meg lemezbemutatások is. Ez is az, Role és a For You, egy 2026-os újdonság, még friss és meleg. Legalábbis nála még nem szólt. És itt van velünk Kristóf is Hartáról jelen, úgyhogy örülünk neki, hogy itt vagy. Kellemes napot, jó zenélgetést neked is!

Még egy üzenet itt a Vibrant, a Super Radio Rádióban. Mindenkinek kellemes délutánt, vigyázat, N95. Kazermetta, remélem jól ejtem, Alagútban. Majtika az autósok rémáma irányítja a forgalmat, a beszólsókat fog szállni. Hát örülök, hogy minket hallgatsz, és köszönjük szépen.

Közben Kristóf írta nekem az előző Jacksonra, hogy egy jó Jackson mindig jó. Hát ez így van, és István pedig írja, hogy ebéd mellé szól a szuper muzsika. Hát jó étvágyat mindenkinek, aki most eszik éppen. Aki meg nem, az bulizza egyet velünk egy kis mini online buliba. Ha éppen dolgozik, akkor hát a gyorsabban telik a munkaidő. Ez a Selection Live itt a Super DJ Rádióban.

Ez mindig a Super DJ Radiosban a Selection Live, egészen 4-ig élőben velem Greg Asszal, és itt van velünk Dr. Tom is. Mindig azt a hitet hallottam, hogy rülelem a remixeket, erre Greg az beáll zenélni, és felborítod az egész életfilozófiámat. Szép munka! Szia Greg, az szép napot! Hát szép napot neked is, és örülök, hogy itt vagy, és nem elfelejteni, minden szupernek üzenem, hogy este 6-tól jön hozzánk a Dance Doctor Dream Dance műsorával, úgyhogy kíváncsi leszek én is. Oda is fogok hangolódni, az biztos. Várunk téged!

És ha már Selection Live itt a Super DJ Radio-ban, egy picit felgyorsítva a BPM is, akkor jön egy újdonság. Már legalábbis nekem, aztán lehet, hogy már valaki játszotta itt. Jön az új Scooter. Még így is lassítva lesz. Nem szeretek azért ilyen 150 BPM-eket játszani, főleg idő után. No Rewind, egy vadonatúj Scooter.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Így van, mindenkinek ott a helye, jó kis program lesz ez. És írjátok is meg, hogy ki az, akivel már biztos, hogy találkozok. Viber szám 70-45-95-995. Írjátok meg, hogy ki tud jönni, és ki az, aki akar jönni. Hívjátok azt a telefonszámot, nehogy elkapkodják a szobákat.

És ez még mindig a Selection Live, a Super DJ Rádióban egészen 4-ig élőben, és Viber számunk 70-45-95-995, ideért nekünk is a István, nagyon klassz műsort hoztál nekünk, de ez már nem lett meg, minket köszönjük, hát én köszönöm, és dicsérőek ezek a szavak, örülök, hogy itt vagy mindig velünk, és örülök, hogy itt vannak a szuperek. Írja meg mindenki, hogy ki hol hallgatja a műsort, és hogy esetleg dugóban ül-e, vagy dolgozik, vagy bármi más csinál. Kellemes délután mindenkinek, és aki dolgozik, annak kitartást. Hallgassatok minket továbbra is.

4 perc van 4 óra, ami azt jelenti, hogy lassan véget ér a mai Selection Live, és Kristóf írt is nekem. Köszi a jó válogatást, további szép napot. Köszönöm, hogy hallgattál, és neked is további szép napot, és maradj a szuperen, ha teheted. És Isa István is megköszönte a műsort. Szuper köszönet a szuper műsorért. Hát én köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm minden szupernek, és legközelebb is tartsatok velem. Tartsatok este 6-tól a Dance Doktorunkkal is. Dream Dance zenékkel jön hozzátok, úgyhogy szerintem érdemes lesz hallgatni. Én biztos, hogy rácsavarok majd. És persze, gyertek a közönség találkozóra, tudjátok, Jakab Szállás Aerohotel, úgyhogy szerintem már mindenki tudja. Aki nem, az jöjjön fel a Facebookra. A csoportban is, meg az oldalon is megtalál minden fontos infót. Legközelebb, nem tudom mikor jövök, figyeljétek ugyanúgy az oldalt. A műsor felkerül a szokásos helyre. További szép napot mindenkinek. Az elmúlt két órában ez volt a Selection Live, és jó magam Greg, úgyhogy sziasztok!

I'm the D-E-V-I-L.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: És egy yeah.
0: Yeah.
1: Így van, megszakítjuk adásunkat. Hát sajnálatos módon velem kell beérnetek ma 6 órától egészen 8 óráig itt a Super End DJ Simon lennék, és hát egy ilyen kis beugrós private night van, mivel Doki sajnos hát nem ért haza, nem tud hazaérni, inkább így mondom, valami baleset van feléjük, és sajnos beragadt. Igen, az autósorba, és annyit kért, hogy mondjam el nektek, hogy a Dream Dance délutánja 2 órája be lesz pótolva, mindenképp jönni fog, és hozza nektek a fincsi zenéket. Úgyhogy én, mint beugrós, nem készültem semmivel, tehát igazából el lehet azt mondani, hogy akkor jöjjön az, amit szoktam mostanában beugrósként tolni, 90-es évek, nem keverve, csak rázva, és előről a végéig. Itt az első zene, tessék! Nagyon jó kanyózást kívánok ebbe a 2 órába itt a Super DJ Rádion. Itt az első zene, a Fun Factory, 1994-ből jön a csapat. Vagyis a zenéjük, bocsánat, a csapat az 90-es években, a 90-ben egészen pontosan akkor alakultak, és hoztak nagyon sok, nagyon jó zenét. Egészen 2008-ig, ha jól tudom. Szóval itt a 94-es, close to you! Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy esetleg Dokinak is megtettétek volna. Én még egyszer nagyon jó kajdlózást kívánok mindenkinek, meg szoktam mondani, hogy ők még, meg azt is, hogy oh yeah!

Baby csak cumi, és hát már megyünk is tovább, nem csak elvége ennek a zenének itt a következő, és mindottam nem lesz mixelés, mert nem tudok. Úgyhogy elejétől végéig minden zene, itt a szuperen, jön a következő, Emmanuel Jones nem mond semmit senkinek, viszont nagyon sok híres névvel dolgozott együtt, Mr. Cash néven, Sessel, Randy Kelfoddal, és még sorolhatnám, de itt van szintén egy 94-es zene, ami nem lesz más, mint... A Born to Love You.

Ilyenkor sose tudom, amikor ilyen rádióverziókat zenélek, hogy mikor érdemes belebeszélni, hogy végigdumáljam az egész zenét, vagy ne, vagy hogyan legyen. Azt írja nekem Székely, ha nem mixeled, mármint ezeket a zenéket, mondom, CD-ről, rádióverziók, nem mixelek, az ha nem mixelek, akkor nem is tudol. Hát nem is tudok, igen, így van. Én ilyen Eurodance-es dolgokat, ez csak Doki tudja. Szépen és pontosan. Én meg nem, úgyhogy nem is próbálkozok vele. Életembe se akartam. Szóval itt van velünk Encsike, aki hallgat és vagy kagylózik. És írt a Viberre, azt írja, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuperek Encsike jelenléti pipa, már is. Ja nem, már is. Sziasztok, szuperek Encsike jelenléti pipa, már is. Ja nem, már is. Gyönyörű szép késő délutánt, kora estét kívánok neked és mindenked.

szuper késő délután kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család itt van. Jelen és nagyon beérjük veled is, oh yeah! Szuper, hogy hallhatunk. Na, ennek nagyon örülök. És ha már ilyen szuper, hogy engem hallhattok, akkor mindjárt egyből duplázunk a következő zenével, ugyanis ismételten jönni fog a Fun Factory és az a bizonyos fájdalom. 94 még mindig az évszám. Girl, neked a pain! Hogy ne külne? Pain! Folytassuk egy kicsit a sorrendet itt Viberen, mielőtt még teljesen hazavágom. Maga azt mondja, hogy Bazsi is itt van, velünk itt van. Súlyasztok, szuperek, szia DJ Simon vagy Dr. Simon. Nem én nem az. Addig én nem érek föl, ahol a doki van, tudod. Na mindegy, hadd szóljon!

Viberes üzenetek sorát, azt írja, hello, Simon. Minden DJ jó, hogy itt van a szuperem, szabad szállásról. Gábor. Szia, Gábor. Jó kagylózás neked is. Encsika azt írja, én is amúgy csak. Már hogy ő is a dokinak írt, csak gyors voltam és átszerkesztettem. Mert hogy én nem szóltam. Hát szóltam én, 15 percre jöttem haza, már mint ő, 6 előtt, 15 percre, 3-6-ra értem haza. Szóltam én itt mindenkinek, csak nem mindenkinek. Na, itt van velünk Stangi Ricsi is, hello! Szia Simon Pír is, fülel! Szia Ricsi! Akkor nagyon jó fülelést kívánok nektek is, vagy neked is.

És ha már ennyire megcsültük itt a BPM-et, a Fun Factory Pain-en egy picit visszavettük, olyan sokat, 140-ig, ha minden igaz, megyünk csak vissza, jön az SAE.

Aztán ugye említettem, itt van velünk az a barátom, aki a Székelynek hívjuk. Ugye, aki beszólt, hogy nem tudom keverni, akkor nem is tudok keverni. Hát nem, ez van. Figyelj, plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez a Viberünk, ide tudsz nekem írni, Székely. Ha esetleg még nem ment volna át az üzenet. Same featuring P.T. Moore. Mission Music Takes You Higher. De már robogunk is tovább a következő zenére, 1996-ban. Még nagyobb féket hozunk. Vagy annyira nem is, de jön a Galleria. És a The Gale, we got the party. Hogy mekkora party.

1996 Galleria és a The Gale, We Got The Party. Nem tudok azt mellett elmenni, hogy én annak idején 96-ban egyébként, vagy igen, 90-es, mindig is, mindegy, most is. Én azért csipáztam, meg csipázom még mindig a trip-hopot, és hát 96-ban megjelent a Smoke City-nek az Underwater Love című nótája. De ezt most le fogom játszani nektek is, hogy miért, azért, hogy ismerjétek meg, mivel tudjátok, hogy nekem van egy ilyen különleges kis ízlésem. És ez 96-ban, amikor nagy rapzenék pörögtek mindenhol. És jött egy ilyen trip-hop. Én oda voltam érte a mai napig, és kiráz a hideg, amit meghallom. This was it, that underwater love. Oh yeah. Itt a Szoperem.

Tegyük hozzá, hogy a Smoke City és az Underwater Love nem futott volna be annyira, ha nem jelenik meg egyszer a Levi's reklámba, vagyis 1997-ben, amikor pörgött a Levi's reklámja, na ez futott alatta. De menjünk tovább, hozzuk vissza a Eurodance-et megint. Ide hozzánk, itt van velünk egy Gilberto és a The Samba.

gyors, lassú, vagy lassú, lassú, gyors. Ha már egyszer lassú, akkor gyors is jön. 1994-ben ugrunk vissza, jön a Soul of the Nick. És az egyik kedvencem az I Want Your Body. I Want Your Body. Isteni, mind a 146 BPM-jével. Oh yeah, itt a szuperen.

Aztán pörögjünk le a következő előadóra. Jön a Right Type of Mode, az I Believe, a The Skank, a Clap Your Hands, vagy éppen a Pick It Up előadója, aki nem más, mint Herbie, Herbert St. Clair, Kirk Love, aki egyébként négyszer egymás után is elnyerte a legtöbbet játszott zenék az évben előadói címet is. Nagyon sok zenéje szerintem nagyon jó lett. Jön Herbie, aki egyébként angol születésű, de Svédországban él. Az 1994-es Pick It Up. Oh yeah, Pick It Up. Na vedd fel. Pick It Up.

megérkezett András is, aki Székely. Azt mondja, szia Tomi, még ne sikerült a Vibe-et beállítani, Székely vagyok. Tudom, hogy Székely vagy. Hello Bandi, jó kagylózás neked is. Mint ahogy a kis csapatnak, aki éppen Görögországban görög. Pálcika ember, a hetero, az öcsi, meg a kukori bácsi és a kis család, a hölgyek is ott vannak, ugye? Főleg ha krémezni kell, mármint ilyen nap krémezni kell. A srácokat vagy éppen pont fordítva, azt írják nekem, hogy szia DJ Simon, szuper adit, itt a göröge, hallgatás van, oh yeah! Szerintem ott kajára vagy piára váltok.

0: Pick it up. Hetero barátom, annyit ír romantikus be. Voltam.
1: Watch me.
0: Aztán talán leszek is még.
1: Everybody.
0: Pick it up.
2: Two, three, four.
0: És ha már nagyon elkaptuk, meg felkaptuk a vonalat, akkor rabogjunk tovább a következő előadóra, aki 1968-ban született Majorkán, és már 13 évesen elkezdett dobolni. Egyébként szólénekes, vagy éppen gospel énekes, a csávó. Aztán nagyon fiatalon DJ is lett, és ő lett Németország egyik nyertese a 102 órás non-stop táncversenyen. Stanley Ford és az 1994-es egyik isteni nagyon jó zenéje jön. A Love Makes the World Go Round. Oh yeah.

Love makes the world go round. A szerelem teszi azt, hogy a föld forog. Lehet így is fordítani. Na de robogjunk tovább. Jön Hafenherb 1997-ből. Hihetetlen jó kis mondhatni house zenét hoztak össze. Hafenherb 97-ben a Feeling Good című nóta jön. Itt a Szuperen. Ha már annyira főpörögtünk, picit, hogy mauzoljunk be.

megérkezett Kolozsim, és nem csak a kagylózók, hanem a Viberre írogatók küldébe is. Szia, Imi! Amit ír nekem Imi az, hogy szia, Tomi! Szép estét, jó ad is, a jó ad itt, és remek zenéket! Jó kagylózást, Imikém! Na de menjünk tovább, ha már ennyire kicsit behahúzosodtunk. Akkor jön Antonio Carmine di Bartomello. Egyenesen angol földről. Mindenki ismert nevén Tony Di Bart. És a The Real Thing, vagy Real Thing, az igazi thing, ja nem. De ezzel futott be, az biztos, Tony Di Bart annak idején. 1993-ban dobta piacra egyébként ezt a zenét, mindenki ismerte. Volt egyébként nagyon sok zenéje ezen kívül is, de sajnos a többi zenéje annyira nem volt olyan elfogadott vagy ismert, nem lehet tudni, hogy lehet ezt helyesen mondani. Viszont tényleg voltak sok zenéi, I Takes You There például, vagy a Breaking My Heart, de hallgassuk végig. Itt van a The Real Thing, az igazi dolog.

Ring, az igazi dolog. Back to you. Na menjünk tovább a következő előadóval. Egyenesen Osztrákiából érkezik egy Eurodance csapat, akik igazából 94-ben formálódtak. És kórust is használtak igazából majdnem, hogy minden zenéjükhöz. Jön a 94-es csoda, jön az Imperio. És a... What is...

Quo Vadis! És még egyszer nem éneklem el ilyen szépen. Röppenünk tovább a következő csapattal, akik egy nagyon rövid életű olasz Euro House Project voltak. 1994-ben alakultak, aztán fel is adták az első zene után. Azt lehetett mondani, hogy a gazdag ember, The Gridje, a Swamp Thing, akkor a csóróké, a Two Cowboys, és az Everybody Gumpy Gone. Hogy ez mit tesz ki, mit jelent, később sose tudja, de mindenki Gumpy Gone. Hozzunk bele! Pirim, pirim, pirim, pirim, pim, pim. Az biztos, hogy hülyére buliztuk magunkat erre a zenére. És tényleg csak ez az egy zenéjük jelent meg annak idején 94-ben. Aztán ők el is tűntek. Viszont szerintem tök jó volt. Maradhattak volna, hozhattak volna még valami hasonlójókat. De nem tették. Ilyenek ezek az olaszok. Lelépnek, ha valami nem bűzlik.

van 1994, a Two Cowboys és az Everybody Gone Figon. A rövid életű csapat. Szerintem tök jó zenéje. Nem úgy, mint az Intermission. Az Intermission, akik még 2014-ben is adtak ki zenét, aztán azóta csend van felőlük. Intermission, mint például az egyik legjobb, legcsodálatosabb zenéjük, a Piece of My Heart, vagy éppen a Give Peace a Chance, vagy éppen az 1994-es Glory, Glory-val közösen megírt és felénekelt zenéje. A hat nap, azaz a Six Days, ahol a csaj a csávót üldözi a szerelmével. Oh yeah, ez jön most itt a Szuperen. Kollár Gábor azt mondja nekem, hogy Simon, mondd be, hogy a szomszéd azt, hogy ne idegeskedjen, legalább a hétvége hadd legyen az enyém. Hétfőtől péntekig dolgozom, kell a kis kikapcsolódás. Elárulom, Gábor. Szerda van. De azért a szomszéd azt, hogy ezt megérthetné, hogy éppen buli van a Szuperen. Megérkezett Mihalovics József is, hello Józsi! Azért szia Simon! És mindjárt még írja, fülelés van, ezt írja, oh yeah! Akkor jó kajdózás neked is a hat napban, ami hét igazából a hétben, de nem baj! El

Aztán Patron tovább, és megint jön egy rövid életű csapat, a Warp 9, akinek 94-ben és 95-ben jelent meg zenéjük. Én most a 94-es zenéjüket hoztam a Warp 9-nak, jön a Whammer Slammer. Oh yeah, egy nagyon fincsikis tribal house, azt lehet mondani, egyenesen a 90-es évek közepéről. Hihetetlen jó, sipolás, dobulás, segrázás. Mihálovics József még azt írja, fülem a Super DJ Rádión, szemem a VB-n. Helyes. Csak ne hangosíts fel a fütyülést, itt van helyette. A Whammer Slammer. Oh yeah.

És ha már egyszer 7 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a beugrós Private Night DJ Simonnal Doki helyett. Sajnos, aki még nem hallotta, annak elmondom, hogy a Doki sajnos beragadt. És ilyen kis kihagyással ugye folytatjuk. Sajnos beragadt egy ilyen kis, hát hogy is mondják, autósorba. Traffic jam, azt lehet mondani. Valahol baleset volt hazafelé, ő feléje. És sajnos nem, he didn't make it, azt lehet mondani. Nem tudta megoldani, hogy hazaérjen 6 órára, viszont mindenkinek üzeni, hogy senki sehova, mert a bepoltásra kerül. A Dream Dance, 2 óra. Tokival, valamikor biztos.

tisztelt hölgyek, urak! Rabogjunk tovább. És hát jön egy olyan zenem, amit még én is magam is úgy voltam bele, hogy hát ez valóságos, ha nem, nem. De kiderül, ez itt Jam & Spoon featuring Plavka és A Kiss Away. Na, hallgassuk meg. Közben megérkezett Mónika is, itt van velünk a Superen és a Viberen. Azt írja, szia Simon, én is itt vagyok a háttérben. Jók ezek a 90-es zenék, hogy ne, ezt hallgast, jön Plavka, és az ő csodálatos hangja nem olyan, mint az egy.

A Kiss Away, James Bond featuring Club Cup, egy kis kitérő, lehet azt mondani, a James Bond és Club Cup hármasából hoztak egy igazi house a 90-es évek közepén. Viszont mi megyünk tovább a 90-es évek Eurodance vagy éppen Eurohouse zenében. Jön az Amadin, és azért imádtam, mert hát azért úgy Dr. Albánnak köze van hozzá az Amadinhoz, mármint magához, a csapathoz. Ugye ők is a 93-ban alakultak, és hát hoztak jó pár zenét, egészen pontosan hármat mondhatni, hogy ők a sajátjuk. Ugye itt volt nekünk az Arabare, amit én imádok, de most nem az jön, hanem az, amit a múltkor is kértek tőlem. How You Make Me Feel Alright, 94-ből. Kezdem megkedvelni. De nem, nem, az Arabare még mindig jobb. Mindegy, hallgassuk meg. Jó lesz ez, jó lesz.

0: You make me feel alright. Oh yeah. Na, fattogjunk tovább egyenesen Angliába, Svédországból. 1996. szeptember 30-a. És az angolok Jeremy Haley and Amos hozta nekünk azt a bizonyos Stem című nótát, ami így kezdődött. Figyelj!
1: Leti!
0: Ho-ho, Stem!

lemezen, bakeliten vagy vinilen is. És van ebből egy hosszabb verzió, ami itt folytatódik. Viszont mi folytassuk egy másik zenével, 1996-ban jelent meg Amber és a This Is Your Night. Ugye mindenki emlékszik a Disco Podcast című filmre, ami teljesen mást jelent angolul, vagyis az angol címe a filmnek, de teljesen mindegy. Abba halltuk először, mondjuk így, hanem a diszkóba. A This Is Your Night című nótát. Ez itt az eredeti verzió, az eredeti originális rádió verzió, ami teljesen másképp szól egyébként, mint a filmben hallható. Na, adjunk neki! This is

1993-ban megjelent egy csapat Németországból, akinek mondjuk hogy a rapperje egyenesen Jamaikából származik. Kingstonban született. Aztán letelepedett Nürnbergben, mondjuk így Németországban hoztak nagyon fincsi, nagyon sok fincsi zenét. A Wake the World album és egyben egy single verzió is készült belőle. Ők a Loft, ugye? És 93-ban a Summer zenével futottak be, majd aztán a Holdon, amivel aztán tényleg szétrobbantottak mindent. A Love is Magic, nem is kell említeni, hogy mennyire fincsi volt. Ez meg itt, hogy ébresszük fel a világot, hogy mennyire el vagyunk vakulva. Szóval Loft 94, és a Wake the World, itt a Szuperen, oh yeah!

Majdnem kimondtam, hogy Sándor, érted? Szóval itt van ő Kocis, Nándor is, azt írja, szia Simon, franyó zenéket hoztál. Nagyon szépen köszönöm, neked meg jó utat, látom. Éppen valamellett tekersz, kocsival, csak óvatosan, a fák között, nem a fák, hanem a fák között felbukkanhat néhány vadállat. Hát jó kagylózást neked is, Nándi. Tudom, jamaikai Nándi, nem kell írni. És csak azért érted, mert a csávó is jamaikai a lovból, tudom. És huncut.

Na de lassan robogunk tovább a következő előadóban, akinek a becses neve Durron Butler. Érted? Durron. Durrog a Butler.

Snapnek is oszlopos tagja, alapító tagja volt annak idején. És 1994-ben úgy gondolta a Turbo B, hogy nem száll ki a Snapből, hanem indít egy ilyen mellékágat magának Century néven. Hozta is az első albumot Alpha Century néven, és meg annyi nagyon jó zene volt, azt lehet mondani. Azon az albumom itt az egyik róla 94-ből jön, vagyis éppen pörög. A Take It To The Limit. Take It To The Limit.

Na figyeljetek ide, menjünk tovább a következő előadóval, vagy éppen duóval, akik 1993-ban

2006-ban még egyet, aztán eltűntek egy darabig. 2008-ban újból feltöltek, 2014-ben is, aztán 2022-ben hallottak magukról utoljára, akkor viszont csak digitális formában. A lényeg, hogy itt a következő zenéjük. A Magic FL érkezik 1994-ből, és jön a fire. Tüzeljük meg!

Haj, de sajnálom, hogy Fire kolléga nem hallgat, mert pont őróla énekelnek, hogy nézd a tüzet, watch the fire. Lehetne nézni éppen, szerintem valamit szerel. A más nem bútort.

Ez jó is. Na, azt mondja, hogy... Azt mondja nekem, hey, fit a min, fit a kön. Fit a köngen. Hogy van a poncikire? Most, hogy így énekelgetsz, észhez is tértem, világomat nem tudta. Világomat nem tudta 18-kor. Értem, hogy mi van. Értem, mi van? Értem, hogy mi van. Ja, hogy énekeljek. Watch the fire. Várj, ezt suttogtam. Mindjárt próbálok énekelni. Watch the fire. Nem, egy kicsit olyan rekettes vagyok. De a Q-Wadis bármikor benne. Ugye? Majdnem ugyanolyan, mint volt a zenében.

Watch the fire. Nézd a tüzet. Lassan pattogunk tovább itt a szuperen, és érkezik az a csapat, akik 1989-ben megalapultak. Na még egyszer, nem pultak, hanem kultak, elalakultak. Ha! Majdnem ki tudtad mondani, te hülye. Szóval, ja, 83, amikor aztán berobbantak a köztudatba. Én mondjuk előtte is szerettem őket, de mindegy. Szóval 89-től 98-ig létezett a csapat. Azóta abból élnek, hogy ők mit tettek az asztalra az alatt a 9 év alatt, amik ők léteztek. És hát szerintem rengeteg sok mindent hoztak. Legfőképp a Mr. Wayne című nótát. De azt mondom nektek, hogy Serenity, na még egyszer, a Serenity album. Akkor mindenki tudja, hogy a Culture Beat-ről beszélek. Viszont most nem a Mr. Wayne jön, hanem maradjunk és járjunk ugyanazon az úton vagy vonalon. 1996, a Culture Beat és a Walk the Same Line. Egy isteni kis zene, amit nagyon keveset játszottak szerintem a klubokban. Valószínű azért, mert túl gyors volt, de szerintem egy fergetegesen jól sikerült nóta. Szóval Culture Beat és a Walk the Same Line.

We walk the same line. Mi ugyanazon a... Mi ugyanazon a vonalon haladunk, de énekli a Culture Beat. Amit 89 óta toltak, lehet azt mondani. És erre Mihalovics Józsi azt írja nekem, hogy nagyon fincsi. Nagyon fincsik a muzsikák. Hogyne, mint ahogy a következő is az lesz. Én mindig úgy voltam vele, hogy a Culture Beat reperjét próbáltam utánozni. Lehetetlen volt, hogy ugye elreppelni, amit ő is mond. Aztán úgy gondoltam, hogy szerintem van rá egy megfelelő ember, aki el tudná reppelni, de sajnos 99-ben, 1999-ben itt hagyott bennünket, ő volt John Larkin, alias Skeppen John. És hát itt van az a bizonyos zene, ami 94-ben mindenkit megborzolt. Vagy valami ilyesmi. Skeppen John és a Skeppen's World. 1994-ből. Oh yeah, itt a szuperen. Tik vagy tok parasztok. Vagy nem azt énekli.

a István azt mondja, hogy ez tényleg nem semmi. Muzsika és a műsor is. Jó, úgy a... Nagyon is. Még egyszer, ez tényleg nem semmi. Muzsika és a műsor is jó úgy, hogy nagyon is beérjük veled, és máskor is. Ha, köszönöm István. Remélem méltóan tudtam pótolni Dokit, még ha nem is mixeltem, csak ráztam itt a zenéket össze. De lehet azt mondani, hogy még bő 20 percem van hátra az adás időből. Aztán megyek végre vacsorázni én is, mert még egyszer tegyük hozzá, hogy 3-4-6-kor belibbentem. Adtam a kutyának vacsorát, lemostam a lábát előtte, megápoltam szegény kislány, ki van, kirágta a lábát, nagyon hülye. Szóval, hogy volt nagyjából 10 percem összeszedni magam, hogy mi a bárantot akarok én itt nektek ma ebbe a 2 órába tolni, és hát remélem, hogy összejött. Na, menjünk tovább, jön az a csávó, akit hát úgy hívnak, hogy Peter René Cipriano Baumann, egyenesen Svájcból. A legutolsó albumját 2026-ban adta ki. Tudjátok ki ő? DJ Bobo. Úgy bizony, az a csávó, aki hát lehet azt mondani, hogy 36 albummal örvendeztetett meg bennünket eddig, 73 kislemezzel. És itt van az az 1994-es zene, ami azt mondja nekünk, hogy szerelem van mindenhol. Love is all around.

vissza egy kicsit Scatman Johnra itt közben. Tegyük hozzá, hogy a csávó egyenesen Amerikából érkezett, és hát azért valljuk be, Eurodance-et uralni az egész világon a 90-es években a németek mellett hát nem nagyon lehetett. Viszont ő megtette, és tényleg úgy volt, mindenki ismerte, még a mai napig is mindenki ismeri az ő zenéit. Úgyhogy hatalmas pacsi az öregnek oda fentre, mert egy hatalmas dolgot vitt végbe a 90-es években, ez biztos. Mihalovics József azt írja, hogy két kezemen nem elég megszámolni hány Bobó koncerten voltam. Első még a BS-ben, a DJ Fesztiválon. Nem emlékszem a pontos nevére. Én nem voltam ott, hogy én nem is tudok emlékezni a nevére. De szerintem őt akkor is DJ Bobónak hívták. Tudom, csak vicc volt. Tudod.

Mónika azt írja, hogy én idén tervezek elmenni. Hát nem tudom, hogy DJ Bobo mennyire fogott aktívan ugrálni, én láttam legutóbbi koncertjén. Fölment ilyen izé vaskerettel a... Jó van, nem csak viccelek. Begurult a színpadra. Begurult a színpadra a járókerette. Nem. Figyelj, ő még aktívan nyomja. Ugye a legutolsó album, mint mondottam, idén jelent meg. És még mindig tolja a rappet a csávó. Lehet, hogy nem ugyanilyen elánnal, mint eddig. De még mindig tolja a Eurodance. Love is all around. Na, patogjunk tovább a következő csapatra. Egy testvérpáros. Ron and the Russell Mail. Egyenesen Los Angelesből, akik szintén megdobogtatták a szíveket a 90-es években a Eurodance formájában. Egyébként 1979, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, akkor kezdték el, bocsánat, 72-ben kezdték el a pályafutásukat, és itt van az ő zenéjük, 1994-ből egy feldolgozásuk, saját zene feldolgozásuk, itt van a Sparks, és a When do I get to sing my way? Imádtam, és ez megvan a dokinak, bakeríted nekem, meg nincsen is, nagyon irigy vagyok rá. Majd ellopom tőle jól. Ja, nem. Stunned at the things you will do. Szóval a Sparks. És a When do I get to sing my way? Egy igazi Eurodance egyenesen Amerikából.

Tisztelt hölgyek, urak, patogunk tovább a következő előadókra. Lehet azt mondani, hogy 13 album, 30 kislemez. 1994-ben berobbantak a köztudatba. És hát 2024-ben még hallhattak, vagy hallattak magukról. The Hits néven hoztak egy albumot. De itt van egy 1997-es felvétel, vagy éppen feldolgozás az Erotiktól. Nem az Max Don't Have Sex, hanem egy Alba felvételt dolgozott fel az Erotik, aminek a címe a The Winner Takes It All. A győztesek mindent megkapnak, mindent visznek, úgy mint a piros elszes napszer. Oh yeah! Ez meg itt csak a szuperen, máshol nem is hallhattad még.

A győztesek, miért nem még egyszer beleordítok? A győztesek mindent visznek. Lehet azt mondani, így van. De megyünk tovább, és jöjjön akkor a következő győztes. Aki, vagy éppen akik 1989-ben bukkantak fel Hip House-zal. Jön MC Sarinders és a Real McCoy. Az első zenéjük a Pop Up The Jam 1989-ben jelent meg. És hát többféle módon lehet azt mondani, hogy rappelt nekünk MC Sar. És a Real McCoy 1990-ben adták ki az első nagy albumokat. Ugye azon volt az It's On You például. Vagy éppen ugye rákerült a Pop Up The Jam is. Egy originál verzióban. És hát itt van az a zene, amit mindenki imádott. Úgy bizony, 93. És az a másik este, vagy a következő este, amikor rád gondolok. Azaz, az Another Night. Itt a Szuperen.

tisztelt hölgyek, urak, azt lehet mondani, hogy senki sehova, még egy zene van hátra. A befejező zene, itt a beugrós Private Night-nak. Remélem velem

klasszikus, lehet azt mondani. És mind a kettő, mint az előadó, mint a zene. Maga a track egy klasszikus. Szóval velem együtt remélem ti is meghallgatjátok. Az előadók Oliver Frogging és Jens Wetté. Hát ezt most próbáltam kimondani normálisan. Szóval egyesen Németországból érkezik a páros, akik 95-ben bukkantak fel.

Egy feldolgozás jön a Dune. És nem a Hardcore Vibes. Hanem egy 1996-os verziója a Dune-től. Vagy éppen a Queen-től. A Who Wants to Live Forever. Ki akar örökké élni? Hát én, de ez egy nagy kérdés mindig. Akarunk-e örökké élni? Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a beugrós adás DJ Simonnal. Ami biztos, péntek este jövök megint. Addig is. Csácsumicsá! Sziasztok! Oh.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Nightfly.
1: Ez itt a Pagoljárat Kőszegi Gabival. Kapcsold fel a hangerőt, mert visszarepülünk a 2000-es évek dance és trance világába. Éjszaka van, a ritmus ébred. Indul a Bagolyjárat. Bagolyjárat, Kőszegi Gabival. Éjszaka másképp dobban a szív.

Hát sziasztok, sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Mikrofon és alá játszom mögött szerint jó magam Kőszegi Gabi, ez itt a Szuper! Június 17. szerda, itt van a hét közepe. Ma egy kicsit előbb értem haza, úgy gondoltam beugrok hozzátok egy órára. Remélem senki nem bánja. Leváltjuk az autó DJ-t.

Természetesen van egy Viber számunk is, 3670 4595 995. Ha van kedvetek, akkor üzenjetek. A Viber masina most már beizítva. Ami pedig a kis virtuális zenei színvonalukat illeti. Royal Gigolo, Snow Milk Today után itt van velünk Denzel és a Pump It Up.

0: But what's the name of the jam?
1: És kettő szuperek. Say I can feel it. A Viberre megérkezett az első üzenet. You know you can. Itt van velünk a Fisa család. Erdélyből, Erdő Szent Györgyből. And I'm ready to go. Check out my ride, girl. És aki szeretné, az kövesse a Fisa család példáját. Így jön nekem ide a Viberre. És szálljon velfelem az Éjszakai Expressre, ami most egy 9 órakor indul.

Kisa Isti pedig a következőt írta nekem. Szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi! Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Jó ez a meglepi. Azt is a család örül neked. Sziasztok, Kisa család! Részemről az öröm.

És ha is ti annyit ír nekem, szeressük a meglepit, na meg a meglepi express-t. Köszi Istikém! Hoztam nektek egy kis finomságot 2004-ből. Az illető úriember nem más, mint Commander Tom. És ez az Attention!

És itt van egy újabb Viber üzenet, köszönteném Major Osiminket, a mi drága fő adminunkat, aki annyit ír nekem, hola muchacho. Buenas noches, señor. Hello, Imikém, köszi, hogy itt vagy.

kedves szuperek, Peace Up A Town! 2004-ből a Clubheads és Drunken Monkey közöse. És ez a yeah, ahogy Mr. Simon szokta mondani, oh yeah!

és köszönöm itt a hölgyeket is a szuperen. Itt van velem The Long Black Hair is Szolnok Cityből, az a Zorcsi tesó, aki annyit ír, szias kócsebességbe gyárt, drága tesóm, ekkora meglepít, nyom meg jól, szuper estét mindenkinek és puszi a Skót family-nek. Hát szia, drága Egrusni, nagyon örülök, hogy itt vagy. És közben befutott Ócsa is. Itt van velünk Hörbi. Hello, hello, Ócsa fülel, toljad neki. Pusszantás mindenkinek. Szia, drága Hörbi.

És kedves szuperek, itt van egy újabb klasszikus, egy ikonikus 2000-es évekbeli. Magyarul csak annyit mondok, hogy elveszve Spanyolországba, Lost in Spain. Ez nem más, mint Sven RG és Basti közöse. És közben látom itt a Viber, igen aktív. Szuper zenék mellé megérkezett egy igazi boszorkány, főbosszink Dianoszki Rita. We're go, same time, we're go. És ő csak annyit ír, csókolom nyugdíjas bácsi, jelen meggyüttem. Buzi a csapatnak, szép estét! Hát szia kedves főbaszi, üdvözölek itt a szuper csatornáján. Remélem, hogy a Nimbus 2000-esnek az aksia fel van töltve.

És drága szuperek, ismét egy igazi multidéző. Így 9 óra 24 perckor itt a szuperen velem Kőszegi Gabival. Magic Summer Night 2004-ből. Cirka 22 éve. Clubbing Man. So come on, raise your hands up. Az a bizonyos Shakalaka Boom.

üzenet a Viberről. Körbi azt kérdezi, milyen napod volt, főbagoly? Nekem ma minden agysejtem elpusztultam belóban. Kedves Örbi, hidd el, nekem nem te vagy az egyedüli. Szerintem sokan így éreztünk a mai nap. Drága szuperek, kinek mi a vélemény erről? Hogy telt a mai nap? Hét közepe. Erősen készülődve a hétvégére. És amit láttam itt a magyarországi időjárás előrejelzést, hamarosan jön a kánikula, az a bizonyos 37 fok. Ez az, amiről én Skóciában csak álmodozom.

kedves szuperek, csak annyit mondok nektek, remember the feelings and my stone heart was broken. Ez nem más, mint Cascada 2006-ból, és ez a bad boy, az igazi rossz fiú, amit a drága hölgyek erőszeretettel szeretnek, kedvelnek.

0: gentlemen, you're about to hear the Special D Remix.
1: Let's go crazy.
0: Let's go crazy.
2: És drága szuperek, 9 óra 36-kor hellóztam hozzátok Brooklyn Bounce-t és a Crazy-t.

19:40-kor pedig itt van egy újabb emlékidéző 2003-ból. A drága Stadin Tei, a Zózon fiúktól, Made in Romania. És itt egy újabb üzenet a Weinberről, méghozzá fő Bag Junkis, a Isti azt írta, bármikor jöhet meglepi, szívesen fogadjuk. Isti, én szívből olvasom ezeket a sorokat. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

és ami pedig a mixeket illeti, általában kérésre szoktam őket küldeni. Akinek tetszik, dob nekem egy üzit, és én küldöm, ilyen egyszerű. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

És közben örömmel olvasom itt Gál Rolandnak az üzenetét, ami kiderült, ugye egy régi másik platformon találkoztunk még anno. Kedves Olikám, örülök, hogy ide találtál. És igen, ezentúl én most már itt vagyok. A Super DJ csapatát erősítem 2025. november óta. És általában csütörtök este, na meg péntek este vagyok felelhető. De amit lehet hallani, bármikor beugorhatok.

Pécsa Isti is írja nekem, ez igen, ez az, ami elrepít minket a zene világába. Ez kell nekünk, zene a javából. Kedves Istikém, tudod, jól szeretek múltat idézni. Főleg azokat a bizonyos 2000-es éveket,

És ami drága Hörbink is írja, nagyon agresszívre vettük a figurát, imádom. Meddig csörömpölsz? Kedves Hörbi, még 7 percig vagyok. Egy órára ugrottam csak be,

És kedves éjjeli magyok, kedves szuperek, ezzel a trackkel szeretnék tőletek elbúcsúzni. DJ Anton, és a Show Me Love. Ne felejtsétek, holnap este találkozunk, este 10-től. Kezdődik az éjjeli járat, a Bagoly Express, velem Kőszegi Gabival, a főbagolyjal. Még egyszer köszönöm mindenkinek az elmúlt egy óra megtisztelő füleit, aki melózik, annak kitartást, aki az autó DJ-vel marad, annak további jó fülelést, és nyugodalmas jó éjszakát kívánok nektek. Sziasztok, sziasztok!

0: live radio station, Super DJ Radio.
1: Obsession.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Hi, this is Mike Marine.

0: Thanks for your power.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

going to dance and have some fun.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helye.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu